0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba. Csaba. Csaba Rádió.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.
2: Everybody's bouncing in the club, boys looking so fly. Work it out, break it down, can you feel it?

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba.
1: Csaba Rádió.
3: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc is megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallják a szerkesztővel Gíci Adriennel. Jöjjenek Békés vármegye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagóriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád-Fejedelem téren található Filagória is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, mindez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Fali pályorientációs diáknaptárt készít a Békés vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jó pályanaptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum vált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békés vármegyei szakképző intézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC serdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a ligeti játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balogh Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátettem, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mitykó Bianka Szabinával és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projekt indító eseményt a Szarvasi Körösvegyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamat munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsy Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes betekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettőség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete, Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adtak koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán, Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmag tisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották a szerkesztővel Gíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában indul a reggeli információs magazin műsor. Ne feledkezzünk el a mai névnaposainkról, a medárdokat köszönhetjük. A néphagyomány szerint, ha ma esik, 40 napig esni fog, úgyhogy szurkoljunk egész napra a napsütésért. Boldog névnapot egyébként a nevetviselőknek. Jó reggelt!

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csoba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Itt a mai nap indító tippünk. Alkalmazzuk ma a munkahelyünkön a Zeigarnik hatást. Ha félbe kell hagyni egy feladatot, akkor írjuk le egy papírra a pontos következő lépést, hogy hol tartunk. Ez ugyanis azonnal feloldja az agy belső feszültségét, így a figyelmünk szabadon koncentrálhat a következő dologra. Ez nagyon jól jöhet a nehéz napokon. Most pedig vissza a dalokhoz, jó reggelt!

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsorszól. Nézzük a mai nap szülöttjeit. Például a mai napon született 1955-ben Tim Berners-Lee informatikus, a világháló, vagyis a www. Kifejlesztője, illetve megszületett felsővadászi első Rákóczi György erdélyi fejedelem 1593-ban, és Robert Schumann német zeneszerző, a zenei romantika egyik vezéregyénisége 1810-ben. Ők voltak a mai nap híresebb szülöttei, most vissza a dalokhoz.

0: legnagyobb és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. A következő órában is itt vagyok, hozom a jó zenéket, az első 60 perc a végéhez ér most, de a folytatásban is tehát együtt rádiózhatunk. Kellemes napot kívánok!
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

Ukrán kormány vállalta, hogy hamarosan jogrendjébe iktatja a kibővített jogokat, amelyek az ország uniós cselekvési tervébe is megjelennek. Amint ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul az első uniós csatlakozási klaszter megnyitásához, de a gyorsított uniós integrációt továbbra sem támogatják. Amennyiben Ukrajna 10-15 éven belül lezárja az összes csatlakozási fejezetet, Magyarország ügydöntő népszavazást tart a kérdésben. Felmentette az országos mentőszolgálat főigazgatója

0: biztonság fejlesztésére, a társadalmi bizalom erősítésére és a legkorszerűbb szakmai protokollok követésére építi a munkáját, miközben a minisztérium a sokat vitatott ügyeleti ellátás átalakítását tervezi. Riasztó ütemben fogy a magyar termőföld, a folyamatos beépítések és a burkolás miatt a túlbetonozva kampány legfrissebb adatai szerint. Hazánk a rendszerváltás óta a mezőgazdasági területeinek több mint 22%-át veszített el, miközben naponta átlagosan 11-13 focipálya méretű zöld felület tűnik el. A szakértők kiemelték, hogy a logisztikai parkok és az indokolatlanul túlméretezett úthálózat terjeszkedése mellett a lakásállomány közel 12,5%-a üresen áll. A talaj lefedése visszafordíthatatlan környezeti károkat, felerősödő hőhullámokat, valamint súlyos asszályokat és villámárvizeket okoz.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Körös Hírcentrum.
4: Időjárás.
5: Jó reggelt kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Ma a kevés fágyol és gomoly felhő mellett sok napsütés várható, csapadék nem valószínű. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentést a Szegedi Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetőszerkezetek szakértője támogatta. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információk támogatója a Duvet Kft.
2: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
3: A Körös Hírcentrum időjárás infóit Aracki Zoltántól hallják. Békéscsaba és Telegerendás között közműépítés miatt félpályás útlezárásra kell készülnünk. Útépítés van Csanádapáca és Kaszaper között. Békéscsabán a Kígyósi úton gázvezetéket építenek, itt útszűkületre kell számítani. Aszfaltoznak Körösladány és Dévaványa között, valamint Sarkad és az országhatár között félpályás útlezárással. Szabadkígyóson az Ókígyósi úton közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatta a Duvet Kft.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Csaba Rádió.
5: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában. A reggeli információs magazin műsor második órája rajtól most elhozom a jó zenéket a mai reggelbe is, és hát köszöntsük a névnaposokat, a medárdokról semmiféleképpen ne feledkezzünk el. Jó reggelt és kellemes ébredezést mindenkinek, a következő 60 percben is itt vagyok.

0: Csaba kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. 25 év. 25 hét. 25, mondom, 25 millió! Új nyereményjáték a Csaba Centerben. Részletek csabacenter.hu.
4: Szakik, figyelem! Minden, ami villanyszerelés. Dugaljak, kábelek, biztosítékok, minőség és szakértelem egy helyen. Vatt, villamossági és lámpaszaküzlet Békés Csaba.
5: Bocskai 29.
6: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
7: Te mit csinálsz hétvégén?
8: Térkövet nézek.
7: Aha. És hol?
8: Az Aranyi építőanyagnál. Van bemutató faluk, és nem kell elképzelnem. Végre látom, amit veszek.
9: Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek az Aranyi építőanyagnál, ahol a nyári felújítás kezdődik. Fedezd fel a Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek világát az Aranyi építőanyagnál, ahol a bemutató falon érőben láthatod az új színeket, mintákat, felületeket, és még tanácsot is adnak a megvalósításhoz. Aranyi építőanyag, ahol a nyár a Leyer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik. Békés Csaba, Mazán László utca 18.
10: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
11: Június 1-től 14-ig a fél literes dobozos Soproni csak 279 forint, a 033-as Lemon Soda csak 299 forint, a Nescafé Classic 3:1 640 forint, míg a 32 tekercses 3 rétegű Tentó déli toalettpapír mindössze 2559 forint.
10: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben!
12: Kettőért a harmadikat ajándékba? Igen! Szülinapi hétvége a Fair Play Plus divatáruházban. Június 12-én és 13-án kettőt fizet, hármat vihet a teljes árukészletből. Az év egyik legizgalmasabb eseményén, amikor az egész, még egyszer mondom, az egész árukészlet akcióban. Fair Play Plus divatáruház. Békés Csaba, Bartók Béla út 93.
13: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
14: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
15: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken.
16: Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a június 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
17: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
18: Valamint online a jokaiszinház.hu oldalon.
19: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
20: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
21: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66-333-333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
22: Reklámot hallottak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója Makó Város Önkormányzatának Város Marketing Irodája, az info.makó. Ne maradj otthon! Irány Makó! Várnak a programok!
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Idén-nyáron ismét várja a közönséget a Városházi Esték Békés Csabán, ahol a zene és a humor kapja a főszerepet. Az új szezonbérlet különlegessége, hogy egy garantált musical koncert mellé mindenki maga választhat egy vígjátékot. Június 19-én Janza Kata és Kocsis Dénes, valamint a Jókai Színház művészei hozzák el a legismertebb musical slágereket, sőt, ízelítőt adnak a következő évad zenés produkcióiból is. Ezt követően a nézők két sikeres komédia közül választhatnak, a Még egy kört mindenkinek című humorral és érzelmekkel teli dán sikerdarab színpadi változatát, vagy az Ex című párkapcsolati vígjátékot, amely garantáltan sok ismerős helyzetet és nevetést tartogat. Két különböző hangulat, két felejthetetlen nyári este. A kérdés már csak az, te melyik vígjátékot választod?
1: Programajánlót támogatta Makó Város Önkormányzatának Város Marketing Irodája, az info.makó. Ne maradj otthon! Irány Makó! Várnak a programok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A tegnap és a ma kedvencei.
5: Ez a Csaba.
4: Ez a Csaba.

0: a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. A reggeli nagy rohanás közben egy kis információ morzsa a környékről. Nem tudom, hallott-e már arról, hogy a Békés Csabai Árpád gyógyfürdő első kutyát 1922-ben eredetileg földgázkutatás miatt fúrták. Amikor hirtelen feltört a 80 fokos termálvíz, a helyi gazdák eleinte disznóvágáskor a sertések leforrázására használták a mezőn, mert nem tudtak mit kezdeni vele. Csak a későbbi vegyelemzés után jöttek rá, hogy egyedülálló ásványi anyagokban gazdag gyógyvízről van szó. Ez volt a mai kis érdekességünk, most vissza a dologhoz. Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. A Körös Hírcentrum időjárás információit Aracki Zoltántól hallják. Jó reggelt kívánok! A kevés fátyol és gomoly felhő mellett ma sok napsütés várható, csapadék nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentés támogatja az Aranyi Építőanyag Kft.
4: Egy jó ház a jó építőanyagoknál kezdődik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
6: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
7: Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
1: akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. A napokban mérföldkőhöz érkezett a hazai digitális állampolgársági program, ugyanis élesedett az okostelefonos alkalmazás legfrissebb modulja. Az elmúlt napok egyik esti kormányzati bejelentése szerint a felhasználók mostantól teljesen digitálisan papírmunka és sorbanállás nélkül intézhetik, például a gépjárműadásvételi szerződések hitelesítését és a hatósági erkölcsi bizonyítványok lekérését is. Nézzünk utána mindenféleképpen, mert hasznos lehet. Most pedig vissza a dologhoz, jó reggelt kívánok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: A Körös Hírcentrum időjárás infóit Aracki Zoltántól hallják. Békéscsaba és Telegerendás között közműépítés miatt félpályás útlezárásra kell készülnünk. Útépítés van Csanádapálca és Kaszaper között. Békéscsabán a Kígyósi úton gázvezetéket építenek, itt útszűkületre kell számítani. Aszfaltoznak Körösladány és Dévaványa között, valamint Sarkad és az országhatár között félpályás útlezárással. Szabadkígyóson az Ókígyósi úton közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatja a Varga Kft. Partner a biztos indításban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió.
4: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. 25 év. 25 év. 25 millió. Vásárolj a Csaba Centerben. Húzz egy kódot, nyisd ki a széfet, és vidd haza a heti 1 milliót. Részletek csabacenter.hu.
5: Reklámot hallottak.

0: time.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor ér most a végéhez. Köszönöm, hogy együtt tölthettük az elmúlt két órát. Holnap is jelentkezem, minden jót!
2: A tegnapi és a ma kedvencei.
3: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatja, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
2: Sokan gondolják, hogy bármilyen megfázásra vagy influenzára megoldás jelenthet az antibiotikum, valójában azonban a vírusok ellen az antibiotikumok teljesen hatástalanok. Ezek a gyógyszerek kizárólag a baktériumok ellen működnek, a vírusfertőzés esetén szedünk antibiotikumot, az nem gyorsítja a gyógyulást, viszont feleslegesen terheli a szervezetet, és hozzájárulhat az egyre nagyobb problémát jelentő antibiotikum rezisztencia kialakulásához. Ez azt jelenti, hogy a baktériumok idővel ellenállóvá válnak, és a későbbiekben sokkal nehezebb lesz őket hatékonyan kezelni. Előfordul azonban, hogy egy vírusos betegség szövődményeként bakteriális fertőzés alakul ki, és ilyenkor orvosi javaslatra szükség van antibiotikumokra. Ilyenkor érdemes odafigyelni a probiotikumok pótlására. Az antibiotikum ugyanis nem csak a kórokozó baktériumokat pusztítja el, hanem a bélrendszerben élő jótékony baktériumokat is. Ezek a hasznos baktériumok fontos szerepet játszanak az emésztésben, az immunrendszer működésében és a szervezet védekező képességében fenntartásában is. Ha a bélflóra egyensúlya felborul, gyakran jelentkezhet hasmenés, puffadás vagy gyomorpanasz, illetve a szervezet fogékonyabbá válhat más fertőzésekre is. A probiotikumok segítenek pótolni azokat a jó baktériumokat, amelyeket az antibiotikumok elpusztítanak, így támogatják a bélrendszer egészségét és csökkentik a mellékhatások kockázatát. Összességében tehát fontos megjegyezni, vírus fertőzésre az antibiotikum nem megoldás. Ha azonban orvosi okokból mégis szükség van rá, a probiotikumok használata segít megelőzni a bélflóra egyensúlyát és a szervezet védekező képességét. Jó egészséget!
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatta, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Csaba.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A hazahozott uniós forrásokból a családtámogatási rendszer részévé tennék az egyszülős és az egygyermekes családok támogatását is. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán ismertette a tervezett fejlesztéseket, amelyek között szerepel az

felelős ellátás megvalósítását, a hajléktalanná válást megelőző programok indítását, valamint egy mentális jólétet támogató iskolai program kidolgozását is. Sem a régi, sem az új kormánnyal nem tartott és nem tart kapcsolatot a legfőbb ügyészség az úgynevezett aranykomboly ügyében. A szervezet közleménye szerint a hatóságok az eljárás során

0: A reakció azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök azzal vádolta meg Orbán Viktort, hogy korábbi kormányfőként kézi vezérléssel szakmai indokok nélkül irányította a bűnüldöző és a titkosszolgálati szervek munkáját a márciusi akció során. Etikai kódex és művészkamara létrehozásával szabályozná a színházi világban előforduló hatalmi visszaéléseket Rudolf Péter. A Vígszínház igazgatója hangsúlyozta, hogy a próbaidőszakok feszült pillanatai nem vezethetnek a színészek megalázásához, a szakmai határokat pedig szigorúan be kell tartani. A tervezett művészkamara tagjait tömörítő etikai bizottság bírósági érvényű szakmai döntéseket hozhatna a problémás ügyekben. A javaslat szerint a testület a súlyos jogsértésen ért rendezőket vagy színészeket akár több éves eltiltással is sújthatná, így megszüntetve a jelenlegi átláthatatlan és igazságtalan helyzetet.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Szegedi Mainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás.
4: Jó reggelt kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Ma a kevés fágyol és gomoly felhő mellett sok napsütés várható, csapadék nem valószínű. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Szegedi Mainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: A tegnap és a ma kedvencei.
6: Csó!

0: tegnap is a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Tudod, hogy akár hetente milliómos lehetsz? Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája.
5: Részletek ácsfa.hu.
4: Tetőt készítünk az álmoknak.
6: Kettőért a harmadikat ajándékba? Igen! Szülinapi hétvége a Fair Play Plus divatáruházban. Június 12-én és 13-án kettőt fizet, hármat vihet a teljes árukészletből. Az év egyik legizgalmasabb eseményén, amikor az egész, még egyszer mondom, az egész árukészlet akcióban. Fair Play Plus divatáruház. Békés Csaba, Bartók Béla út 93.
4: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
7: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
8: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
9: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
10: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
11: Internetix.
10: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
11: Internetix.
10: Díjmentes bekötés.
11: Internetix.
10: Legmodernebb optikai hálózat.
11: Internetix.
10: Megbízható, elérhető, korlátlan.
11: Internetix.
10: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
11: Internetix.
10: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
12: Reklámot hallottak.
13: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

és a ma kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A közlekedési információkat támogatja a Mezőkert CBA áruház.
1: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum közlekedési híreivel. Békéscsaba és Telekgerendás között közműépítés miatt félpályás útlezárásra kell készülnünk. Útépítés miatt lehet lassabb a közlekedés Csanádapáca és Kaszaper között. Békéscsabán a Kígyósi úton gázvezetéket építenek, útszűkületre kell számítani. Szabadkígyóson az Ókígyósi úton pedig közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatta a Mezőkert CBA áruház. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió. Csaba.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Idén-nyáron ismét várja a közönséget a Városházi Esték Békés Csabán, ahol a zene és a humor kapja a főszerepet. Az új szezonbérlet különlegessége, hogy egy garantált musical koncert mellé mindenki maga választhat egy bigjátékot. Június 19-én Janza Kata és Kocsis Dénes, valamint a Jókai Színház művészei hozzák el a legismertebb musical slágereket, sőt, ízelítőt adnak a következő évad zenés produkcióiból is. Ezt követően a nézők két sikeres komédia közül választhatnak a Még egy kört mindenkinek című humorral és érzelmekkel teli dán sikerdarab színpadi változatát, vagy az Ex című párkapcsolati vígjátékot, amely garantáltan sok ismerős helyzetet és nevetést tartogat. Két különböző hangulat, két felejthetetlen nyári este. A kérdés már csak az, te melyik vígjátékot választod?
1: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
2: Vágj bele most, fizes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
3: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
4: Kettőért a harmadikat ajándékba? Igen! Szülinapi hétvége a Fair Play Plus divatáruházban. Június 12-én és 13-án kettőt fizet, hármat vihet a teljes árukészletből. Az év egyik legizgalmasabb eseményén, amikor az egész, még egyszer mondom, az egész árukészlet akcióban. Fair Play Plus divatáruház. Békés Csaba, Bartók Béla út 93.
5: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
6: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést az Expert támogatja. Technika, ami veled tart. Expert. Kapcsold be a napot. Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. A Körös Hírcentrum legfrissebb időjárás infóit hozom. Jó napot kívánok, Aracki Zoltán vagyok. A kevés fátyol és gomoly felhő mellett ma sok napsütés várható, csapadék nem valószínű. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul.
1: Hideg front, meleg front, te maradj képben. Az időjárás jelentést az Expert támogatta. Számítástechnika és szórakoztató elektronika Profin. Expert, expert, készen állsz a napra.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

0: tegnap is a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.

what it takes. FM 89.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géczi Adrián vagyok. 2026. június 8-a hétfő, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Pedagógusokat köszöntöttek és díjaztak a Harukán iskolában. Fiatal művészek alkotásai nyitották meg a csabai nyarat. 11 intézmény kapta meg elsőként az Egészségtudatos Iskola címet. Gyertyákkal emlékeznek az elhunyt rendőrzászlósra Békés Csabán. Pedagógus napi ünnepséget rendeztek pénteken a Gyulai Szakképzési Centrum Harukán János Technikum Szakképzőiskola és Kollégiumban. Az eseményen az intézmény tanárait, oktatóit és munkatársait köszöntötték, valamint elismeréseket is átadtak. Dr. Görkényi Ernő Gyula polgármestere ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy a nevelés mindig a jövőnek szól. Kiemelte, hogy gyakran nehéz felismerni, milyen tehetség rejlik egy-egy diákban, és mit lehet kihozni belőle. Hozzátette, hogy a pedagógus pálya egyik legnagyobb szépségét éppen a felfedezés, a tehetségek megtalálása és az önzetlen segítségnyújtás öröme adja. A polgármester felidézte Arisztotelész gondolatát, miszerint a tanítás gyökere keserű, de gyümölcse édes. Elmondta, hogy ez nem csak a kiemelkedő tehetségű, versenyeken sikeresen szereplő diákokra igaz, hanem különösen azokra a hátrányos helyzetű tanulókra is, akik számára a tananyag elsajátítása nagyobb kihívást jelent. Beszédében rámutatott arra is, hogy a tehetséggondozásban eredményes pedagógusok munkája mellett ugyanilyen fontos azoknak a tanároknak a tevékenysége, akik a nehezebb sorsú gyermekek oktatásáért és neveléséért dolgoznak. Szerint ezek a pedagógusok sokszor a reflektorfénytől távol végeznek olyan munkát, amely felbecsülhetetlen értéket jelent a társadalom számára. Dr. Görkény Ernő köszönetet mondott a pedagógusoknak és szakmai oktatóknak az odaadó, áldozatos és eredményes munkájukért. Az ünnepségen Ceglédi néz Szappanos Anita, az intézmény igazgatója is köszöntötte a résztvevőket. Beszédében hangsúlyozta, hogy a tanári hivatás nem csupán a tudás átadásáról szól, hanem az odafigyelés és az emberi odafordulás művészetéről is. A Csabai Nyár programsorozatának nyitányaként rendezte meg vizsgakiállítását a Szeberényi Gusztáv Evangélikus Gimnázium művészeti tagozatának végzős osztálya csütörtökön. A Munkácsi Mihály Múzeumban a négy művészeti ágazat tanulói mutatták be gondolatébresztő alkotásaikat az érdeklődőknek. A kiállítás jól szemléltette, milyen jelentős fejlődésen mennek keresztül a diákok az 5 év során. Krajcsó László fotóművész és oktató elmondta, hogy a felvételiző tanulók portfólióiban kezdetben gyakran kedvencek vagy naplementék szerepelnek témaként. A képzés végére azonban már összetettebb gondolatokat és érzelmeket jelenítenek meg munkáikban. Hozzátette, hogy a végzősök képei sok esetben álmokról és mélyebb tartalmakról mesélnek, ami jól mutatja tudásuk és látásmódjuk fejlődését. A megnyitón Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója, valamint vadászné Ablonci Emőke, az iskola igazgató helyettese is köszöntötte a megjelenteket és a művészeti képzésben résztvevő diákokat. Az igazgató helyettes kiemelte, hogy a következő tanévben szakgimnáziumi képzésben festőszak indul, míg technikumi formában grafikus, művészeti fotográfus és divattervező szakokra várják a jelentkezőket. Vadászné Ablonci Emőke hangsúlyozta, hogy az évek során valódi közösségé formálódtak, és az intézmény egyik legnagyobb értékének azt tartja, hogy a diákok és tanáraik együtt alkotnak, gondolkodnak és tanulnak egymástól. A fiatal művészek vizsgatállatát egy divat bemutató is színesítette, ahol a közönség mozgás közben is megtekintette a végzősök alkotásait.

0: Első alkalommal adták át Magyarországon az egészségtudatos iskola címet azoknak az intézményeknek, amelyek kiemelkedő munkát végeznek a gyermekek testi és lelki egészségének támogatásában, valamint az egészségtudatos szemlélet erősítésében. Az ünnepélyes díjátadónak a Gyulai Almási Kastély Stefánia Szárnya adott otthont. A rendezvényen elsőként Szűcs Dóra, az Országgyűlés Oktatási Bizottságának elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd Kertész Éva, a 21 nő az egészségügyért alapítvány ügyvezetője ismertette a kezdeményezés hátterét. Elmondta, hogy az ötletet aggasztó statisztikai adatok hívták életre, amelyek szerint a gyermekek több mint 30%-a túlsúlyos vagy elhízott, és minden negyedik fiatal valamilyen mentális nehézséggel küzd. Hangsúlyozta, hogy az egészség megőrzés kérdésével intézményi szinten is foglalkozni kell, ezért a programot a jövőben országos szintre szeretnék kiterjeszteni. Kiemelte, hogy fontos olyan iskolai környezetet teremteni, ahova a gyermekek szívesen járnak, és ahol támogatást kapnak egészségük megőrzéséhez. A pályázatot az alapítvány a Gyulai Tankerületi Központtal közösen hirdette meg Békés vármegyei általános és középiskolák számára. A felhívásra 47 intézmény jelentkezett, közülük 11 nyert el az egészségtudatos iskola címet. A szervezők szerint Békés vármegyében számos iskola működik már most is az egészségtudatos szemlélet jegyében, ezért indították itt elsőként a programot. A bírálat során fontos szempont volt, hogy az intézmények rendszer szinten építsék be az egészséggel kapcsolatos ismereteket a mindennapokba és az oktatásba, valamint minél szélesebb körben vonják be a közösség tagjait az egészségmegőrzést szolgáló programokba. Elismerésben részesült a Gyulai Implom József általános iskola is. Az intézmény igazgatója Szintai Éva elmondta, hogy napjainkban az egészséget számos külső hatás befolyásolja, ezért különösen fontos a tudatosságra nevelés és a megfelelő példamutatás. Hangsúlyozta, hogy az iskola korábban megszerzett ökoiskola, aktív iskola, boldog iskola és hős iskola címei mögött egész tanéven áttartó programok és kezdeményezések állnak, amelyek egyaránt a testi és lelki egészség erősítését szolgálják. A rendszeres mozgás mellett számos sportolási lehetőséget biztosítanak a tanulóknak, emellett a sakk, valamint a mentális egészséget támogató foglalkozások is fontos szerepet kapnak. A programokba a pedagógusokat és a szülőket is bevonják, többek között workshopok és közösségi események formájában. Az igazgató hozzátette, hogy a jövőben még nagyobb hangsúlyt szeretnének fektetni a szülők bevonására, hiszen az egészségtudatos szemlélet erősítés az egész közösség javát szolgálja. A díjazott intézmények oklevelet, emlékplakettet és pénzjutalmat is kaptak. A szervezők szerint azonban az elismerés legnagyobb értéke az, hogy ráirányítja a figyelmet azokra az iskolákra, amelyek kiemelten foglalkoznak a gyermekek testi és mentális egészségének támogatásával, valamint az egészségtudatos gondolkodás megalapozásával. Folyamatosan gyűlnek a gyertyák és mécsesek a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság Békés Csabai épület előtt. A június 3-án szolgálatteljesítés közben elhunyt 34 éves Szőlősi Tamás rendőrzászlós emlékére. A rendőrzászlós mélykeréken vesztette életét szolgálat közben. Szőlősi Tamás a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztályának forgalom ellenőrző alosztályán járőrparancsnokként teljesített szolgálatot. A Gyulán született rendőr 2011. február 1-én kezdte pályafutását. Ugyanazon év júliusától a Szarvasi rendőrkapitányság állományában dolgozott járőrként. 2019. szeptemberétől járőrvezetői beosztásba került a közlekedés-rendészeti területen, majd 2021. júniusától járőrparancsnokként folytatta munkáját. A rendőrség napja alkalmából 2026. május 1-én soron kívül rendőrzászlóssá léptették elő. A tragédia híre mélyen megrendítette családját, barátait, kollégáit és ismerőseit. A hozzátartozók támogatására gyűjtés indult, a rendőrségen pedig emlékhelyet alakítottak ki. A főkapitányság épületénél azóta is sokan helyeznek egy gyertyákat és mécseseket, így tisztelegve Szőlősi Tamás emlék előtt. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Ez a Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
3: Június 1-től 14-éig a fél literes dobozos Soproni csak 279 forint, a 033-as Lemon Soda csak 299 forint, a Nescafé Classic 3:1-ben 640 forint, míg a 32 tekercses 3 rétegű Tentó déli toalettpapír mindössze 2559 forint.
2: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
1: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
4: Kettőért a harmadikat ajándékba? Igen! Szülinapi hétvége a Fair Play Plus divatáruházban. Június 12-én és 13-án kettőt fizet, hármat vihet a teljes árukészletből. Az év egyik legizgalmasabb eseményén, amikor az egész, még egyszer mondom, az egész árukészlet akcióban. Fair Play Plus divatáruház. Békés Csaba, Bartók Béla út 93.
5: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
1: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
6: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken.
7: Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a június 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
8: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
9: Valamint online a jokaiszinház.hu oldalon.
10: Főnök, megyünk a vásárba?
11: Milyen vásárba, Micike?
10: Hát, a nyomtató vásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtató vásár lenne.
12: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtató patronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
11: Ez az, Micike, megyünk a nyomtató vásárba.
1: Reklámot hallottak.

0: kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. 25 év. 25 hét. 25, mondom, 25 millió. Új nyereményjáték a Csaba Centerben. Részletek csabacenter.hu.
4: Kettőért a harmadikat ajándékba? Igen! Szülinapi hétvége a Fair Play Plus divataruházban. Június 12-én és 13-án kettőt fizet, hármat vihet a teljes árukészletből. Az év egyik legizgalmasabb eseményén, amikor az egész, még egyszer mondom, az egész árukészlet akcióban. Fair Play Plus divataruház. Békés Csaba, Bartók Béla út 93.
5: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
6: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
7: Reklámot hallottak.
8: Even though we both know we're liars and we start each other's fire.

0: time!
1: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallható a jobb.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Anonim gyermekvédelmi bejelentő oldal létrehozását és azonnali szakmai egyeztetéseket ígért Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter. A tárcavezető a közösségi médiában reagált Tapasztó Orsolya aktivista nyílt levelére, amelyben az intézményi dolgozók védelmét és a félelem légkörének felszámolását kérte. A miniszter konkrét lépésként jelentette be egy biztonságos online felület fejlesztését, amelyen keresztül a dolgozók retorzióktól való félelem nélkül akár teljesen névtelen is jelezhetik a rendszer hibáit. A kormány emellett célzott kérdőívekkel, személyes konzultációkkal, valamint civilek és szakemberek bevonásával térképezi fel a legsürgősebb beavatkozási pontokat.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Tudod, hogy akár hetente milliómos lehetsz? Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
4: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
5: Kettőért a harmadikat ajándékba? Igen! Szülinapi hétvége a Fair Play Plus divatáruházban. Június 12-én és 13-án kettőt fizet, hármat vihet a teljes árukészletből. Az év egyik legizgalmasabb eseményén, amikor az egész, még egyszer mondom, az egész árukészlet akcióban. Fair Play Plus divatáruház. Békés Csaba, Bartók Béla út 93.
6: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken.
7: Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a június 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
8: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
9: Valamint online a jokaiszinház.hu oldalon.
10: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
11: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál, a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitva tartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mester lett.
12: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
13: Reklámot hallottak.

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a kívánság műsor indul ma is, az üzenetek továbbítása. Nem sokára a Csaba Rádió Facebook oldaláról olvasom a gondolatokat. Rádiózunk együtt ma is.

Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt egy üzenet, mára időzítve egy születésnap kapcsán a Csaba Rádió Facebook oldaláról. Sziasztok, Vidilicki Zalán ma lett 8 éves, nagyon sok szeretettel köszönti őt a család, Marika mama aláírással jött ez Zalán, nagyon boldog születésnapot, remélem átment az üzenet, Isten éltessen a most érkező dallal.

ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a Kívánság műsor, amelynek sorait zárjuk is a névnapos köszöntésekkel. A Medárdok, illetve az Ágnesek a mai nap névnaposai, nekik jó ünneplést mára, és ne felejts el köszönteni, hogyha van ilyen nevű ismerőse. A Kívánság műsor pedig igaz a végéhez ér, de egészen délután 2-ig itt vagyok a folytatásban is.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió, Békésmegye kedvenc rádiója, benne pedig szól a délutáni zenés információs magazin műsor. Hogyha már így ránk köszöntött a nyár, akkor érdemes odafigyelni a kánikulában a folyadékpótlásra. Naponta azért egy 2-3 liter vizet érdemes bevinni a szervezetbe, és a fényvédelemről is gondoskodjunk. Én pedig a következő órában is hozom még a jó dalokat.

0: bizonyos lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Az emberi orr több mint 1 billió különböző illatot képes megkülönböztetni. Nem sokára ezzel a meghökkentő információval folytatjuk, de addig is sok jó dallal még.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. 25 év. 25 év. 25 millió. Vásárolj a Csaba Centerben. Húzz egy kódot, nyisd ki a széfet, és vidd haza a heti 1 milliót. Részletek csabacenter.hu.
2: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Nem tudom, tudta-e, hogy az emberi orr több mint 1 billió különböző illatot képes megkülönböztetni. Sokáig úgy gondolták, hogy az orrunk 10 000 szagot tud érzékelni, de a modern kutatások szerint ez a szám akár 1000-szer nagyobb is lehet. Illatmolekulák milliárdjait tudjuk azonosítani finom eltérésekkel. Az emberi szaglás tehát sokkal fejlettebb, mint korábban hittük. Ráadásul az illatok szoros kapcsolatban állnak az emlékekkel és az érzelmekkel is.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba.
1: Csaba Rádió. Why wait to say, at least I did it my way.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Ez a Csaba.
1: A meteorológiai nyár 8. napján szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Csaba. Én Debreceni Ilona vagyok. Medár napja van, időjósló nap. Erről is mesélek, illetve arról is, miért kell ma megkeresni a legjobb barátunkat. A kedvenceket keresni sem kell, mind itt szól a Csabán. Velük kívánok nagyon kellemes, tartalmas délutánt.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: rádiós lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
4: Június 1-től 14-ig a fél literes dobozos Soproni csak 279 forint, a 033-as Lemon Soda csak 299 forint, a Nescafé Classic 3:1-ben 640 forint, míg a 32 tekercses 3 rétegű Tentó déli toalettpapír mindössze 2559 forint.
3: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
5: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
6: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
5: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
7: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
8: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Szép délutánt mindenkinek a Csabával, a tegnap és a ma kedvenceivel. Medárd napja jól befűtött nekünk. Nem baj, ezt vártuk, alig vártuk, hogy süsson a nap és hogy jó idő legyen. Ilyenkor mindenki azzal hűsíti magát, amivel csak tudja, például fagyival. De vajon mikor került a kereskedelembe a fagyi? No, pontosan ennyi idő volt gondolkodni, már is elárulom. 1786. június 8-án árultak először New Yorkban nem házi készítésű fagylaltot. Persze azt is tudjuk, hogy a fagyi már az ókorban megszületett. Népszerűsége pedig töretlen. Desszertnek egyetlen gombócot én most mindenkinek megszavazok, a fagyi mellé pedig hozzuk a kedvenceket.

A legjobb válogatásban a Csabán szólnak a kedvencek június 8-án, Medár napján, ami egyben a legjobb barátok napja is. Azt, hogy a barátok milyen hatással vannak az életünkre, és hogy hogyan ünnepelhetjük a legjobb barát napját, arról hamarosan mesélek. Ám mielőtt elindítanám a következő kedvencet, az amerikai írót, filozófust idézem. Albert Hubbard azt mondta, barát az, aki mindent tud rólad, mégis szeret. Írjunk gyorsan a legjobb barátunknak, közben szóljanak a kedvencek.

0: Csaba kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
2: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
3: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken.
4: Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a június 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
5: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
6: Valamint online a jokaiszínház.hu.

0: oldalon.
1: Szemét
2: levittem.
1: Villany
2: befizettem.
1: Klíma
2: megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
1: Hol?
2: kaisai.hu.
3: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
4: Micike, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
5: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
3: Fénymásolás csak is a Kuttorban, de ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
4: Jó ötlet, Micike!
6: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
3: Reklámot hallottak.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Szép napot mindenkinek a Csabával, a tegnap és a ma kedvenceivel. Különleges nap a mai. Ma ünnepelhetjük a legjobb barátunkat, illetve ünnepelhetünk a legjobb barátunkkal. Azt tudjuk, hogy a barátság világnapja július 30-a. Ma, június 8-án viszont a legjobb barátunkat kell köszönteni és kimutatni iránta az érzelmünket. Hívjuk fel, mondjuk el, hogy mennyire fontos a számunkra, és köszönjük, hogy mindig ott van, akkor, amikor szükségünk van rá, amikor nevetni kell, amikor barátkozni kell, amikor sírni kell, szóval mindig. Egy felmérések szerint minél fiatalabb valaki, annál több legjobb barátja van. Ám ahogy haladunk előre az időben, ez a szám egyre szűkül, a barátság viszont egyre mélyül. Köszöntsük ma legjobb barátunk.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió. Jó kis zenék, igazi kedvencek, pont olyan változatosan, ahogyan szeretjük őket, ez a Csaba, a 88.9-en. Június 8-a Medár napja van, ezt ma már többször elmondtuk. Közismerten időjósló nap ez a mai. A közhiedelem úgy tartja, hogyha ezen a napon esik az eső, akkor 40 napig esni fog. Ellenkező esetben pedig ugyanennyi ideig lesz szárazság. A bukovinai magyarok szerint egész egyszerűen ezen a napon kezdődött az özönvíz, és akkor is 40 napig esett. Nos, ha a klímaváltozás a népi megfigyeléseket nem érintette, akkor megnyugodhatunk. Mivel tiszta az idő, igazán kellemes és szép nyarunk lesz. Ennek örömére hozzuk most nyárias hangulatban a kedvenceket.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Szemét.
4: Levittem.
3: Villany.
4: Befizettem.
3: Klíma.
4: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
3: Hol?
4: kaisai.hu.
2: Reklámot hallottak.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Nyárias hangulatban szólnak a kedvencek, nyári programot hoztam, ez a Csaba, ahol örömmel adok hírt az 50. Békéstarhosi Zenei Napok programsorozatról. Az esemény június 19-e és július 2-a között várja az érdeklődőket. Koncertek, kiállítás, színjátszó csoport bemutató és díszteremavató ünnepség is szerepel a programok között. A nyitó hangverseny június 19-én pénteken 18 órakor lesz a művelődési központban, felép a Békés megyei szimfonikus zenekar. A 13. fúvói zenekari találkozónak a Gödör rendezvénytér ad otthont június 27-én szombaton 18 órától. A nemzetközi vonós zenekari tábor záró hangversenye a Békési Református templomban július 2-án csütörtökön 17 órakor kezdődik. A Békéstarhosi Zenei Napok programsorozat a magyarság, a műveltség és a zeneiség hármas egységére épül. Jelentőségét bizonyítja a Magyar Örökségdíj és a Nemzeti Értéktárba való felvétel. A részletes programokról a békésikultúra.hu weboldalon tájékozódhatunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Újabb szakmai érdekvédelmi és munkacsoportok jönnek létre a Fidesz megújítására Orbán Viktor döntése alapján. Havasi Bertalan tájékoztatása szerint a párt önkormányzati kabinetjének vezetését Navracsics Tibor volt miniszter veszi át, aki már is éles kritikával illette az új kormány területfejlesztési koncepcióját és a polgármesteri fizetések tervezett csökkentését. A Fidesz újjászervezésének keretében egy biztonságos

jellegű túlkapásoktól. Felmentette az Országos Mentőszolgálat főigazgatóját Csató Gábort Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A mentőszervezet tájékoztatása szerint a vezetői megbízatás közös megegyezéssel zárult le. Az új főigazgatói pályázat elbírálásáig a feladatokat Konstantinovics Miklós, oxiológus és sürgősségi szakorvos látja el megbízott vezetőként. Az új vezető három fő pillére a betegbiztonság fejlesztésére, a társadalmi bizalom erősítésére és a legkorszerűbb szakmai protokollok követésére építi a munkáját, miközben a minisztérium a sokat vitatott ügyeleti ellátás átalakítását tervezi. Ismét 8 új taggal bővült a Halhatatlanok Társulata közönség szavazatai alapján. Az idei elismerésben Hegyi Barbara és Szulák Andrea színésznők, Köles Ferenc és Máté Gábor színművészek, Pászti Júlia és Rozsos István operaénekesek, valamint Kovács Tibor és Nagy Iris táncművészek

A nyár legjobb zenéi a tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba Medár napján, június 8-án. Hogy hogyan kapcsolódik Medárd és a bor, hamarosan kiderül. Programot is hozok és sok-sok jó zenét. Velük kívánok nagyon kellemes, tartalmas délutánt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó napot kívánok! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Holnap fátyol felhők szűrik a napsütést, elszortan lehet zápor, zivatar, megélénkül a déli eszél. Holnap hajnalban 17, míg délután 31 fok valószínű.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
5: Június 1-től 14-ig a fél literes dobozos Soproni csak 279 forint, a 033-as Lemon Soda csak 299 forint, a Nescafé Classic 3:1-ben 640 forint, míg a 32 tekercses 3 rétegű Tentó déli toalettpapír mindössze 2559 forint.
4: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
3: 25 év! 25 hét! 25! Mondom, 25 millió! Új nyereményjáték a Csaba Centerben. Részletek csabacenter.hu.
6: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
7: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
8: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
9: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
10: Kettőért a harmadikat ajándékba? Igen! Szülinapi hétvége a Fair Play Plus divataruházban. Június 12-én és 13-án kettőt fizet, hármat vihet a teljes árukészletből. Az év egyik legizgalmasabb eseményén, amikor az egész, még egyszer mondom, az egész árukészlet akcióban. Fair Play Plus divataruház. Békés Csaba, Bartók Béla út 93.
11: Szemét.
12: Levittem.
11: Villany.
12: Befizettem.
11: Klíma.
12: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
11: Hol?
12: kaisai.hu.
13: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken.
14: Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a június 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
15: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
16: Valamint online a jokaiszínház.hu oldalon.
17: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
18: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
19: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
20: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Teleggerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
3: Reklámot hallottak.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Itt szólnak a kedvencek, mégpedig a legjobb válogatásban ez a Csaba, ahol pontosan tudjuk, hogy a június igazi gasztronómiai Kánaán. Megjelentek a ropogós zsenge zöldségek, cukkini, új krumpli, friss kapor, zöld borsó. Mi lenne, hogyha használnánk is őket? Találtam egy receptet, ez a kapros fokhagymás cukkini főzelék új burgonyával. A friss kapor és a zsenge cukkini párosítása a nyár egyik legnagyobb klasszikusa. Belefutottam egy olyan receptbe, ami a nehéz rántás helyett önmagával és egy kevés tejföllel sűrűsödik. A recept szerint az új krumplit megmossuk, felkockázzuk, sós vízben puhára főzzük, a cukkinit lereszeljük, vagy apró kockára vágjuk. Egy serpenyőben az olajon megfuttatjuk a zúzott fokhagymát, rádobjuk a cukkinit és a finomra vágott kapor felét. Sózzuk, borsozzuk és saját levében 5-8 perc alatt roppanós puhára pároljuk. A cukkini egyharmadát kivesszük, a tejföllel simára turmixoljuk, és visszaöntjük. Ebbe keverjük bele a kifőtt új burgonyát, a maradék friss kaprot, és egy kevés citromlével tovább frissítünk, fokozzuk az ízt. Hát most, hogy újra elolvastam, azt érzem, ez a recept maga a nyár. Nyári kedvencek a Csabán a folytatásban.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba.
2: Jó kis zenék, igazi kedvencek, pont olyan változatosan, ahogyan szeretjük őket, ez a Csaba a 88.9-en. Június 8-án medár napján. Topolyán úgy vélik, hogy ha a medár napján süt a nap, akkor édes lesz a bor. Ha esik, akkor savanyú. Én édes bort szimatolok a levegőben. Egyes csalóközi falvakban medártkor vetették a lent azért, hogy ne legyen gazos, és szépen fejlődjön. Az ipolybalogiak szerint pedig medártkor van a szénakaszálás ideje. Ennek örömére hozzuk most nyárias hangulatban a kedvenceket.

0: Csaba.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Szemét.
3: Levittem.
2: Villany.
3: Befizettem.
2: Klíma.
3: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
2: Hol?
3: kaisai.hu.
0: 25 év. 25 év. 25 millió. Vásárolj a Csabacenterben. Húzz egy kódot, nyisd ki a széfet, és vidd haza a heti 1 milliót. Részletek csabacenter.hu.
4: Reklámot hallottak.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: A legjobb barátok napján eddig tartott közös útunk mindjárt 5 óra. Én köszönöm a társaságot. Holnap délután 2-kor érkezem, és Donald Kacsáról fogok mesélni. De most vissza mába. Viszont hallásra.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Sem a régi, sem az új kormánnyal nem tartott és nem tart kapcsolatot a legfőbb ügyészség az úgynevezett aranykonvoj ügyében. A szervezet közleménye szerint a hatóságok az eljárás során minden szükséges intézkedést megtesznek a körülmények teljes körű feltárására, a rajtaütés kapcsán pedig jogellenes fogvatartás büntette és más bűncselekmények miatt van folyamatban eljárás. A reakció azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök azzal vádolta meg Orbán Viktort, hogy korábbi kormányfőként kézi vezérléssel szakmai indokok nélkül irányította a bűnüldöző és a titkosszolgálati szervek munkáját a márciusi akció során. A hazahozott uniós forrásokból a családtámogatási rendszer részévé tennék az egyszülős és az egygyermekes családok támogatását is. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán ismertette a tervezett fejlesztéseket, amelyek között szerepel az egyablakos szociális ügyintézés létrehozása, valamint a gyermekszegénység és az energiaszegénység elleni küzdelem hatékonyabbá tétele. A tárcavezető kiemelte az innovatív idősellátás megvalósítását,

0: plusz szakmai döntéseket hozhatna a problémás ügyekben. A javaslat szerint a testület a súlyos jogsértésen ért rendezőket vagy színészeket akár több éves eltiltással is sújthatná, így megszüntetve a jelenlegi átláthatatlan és igazságtalan helyzetet.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információkat támogatja a kuldoktor.hu. Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor.
2: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
3: A Körös Hírcentrum időjárás infóit Aracki Zoltántól hallják. Békéscsaba és Telegerendás között közműépítés miatt félpályás útlezárásra kell készülnünk. Útépítés van Csanádapáca és Kaszaper között. Békéscsabán a Kígyósi úton gázvezetéket építenek, itt útszűkületre kell számítani. Aszfaltoznak Körösladány és Dévaványa között, valamint Sarkad és az országhatár között félpályás útlezárással. Szabadkígyóson az Ókígyósi úton közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatta a kuldoktor.hu.
4: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Ez a Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Vágj bele most, 10-es később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
2: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
3: Tudod, hogy akár hetente milliómos lehetsz? Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
4: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Most forduljon jobbra és menjen egyenesen 50 métert.
6: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
7: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
8: Reklámot hallottak.

0: ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Június 8-a hétfő van, a mai napon a medárdok ünneplik névnapjukat. A medárd germán eredetű férfinév, jelentése hatalom, erős, merész. Boldog névnapot kívánunk nekik. A folytatásban pedig érkeznek a legjobb slágerek. Kellemes hétfőt és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Június 8-a hétfő van, amely napon ünnepli 75. születésnapját Bonnie Tyler, világhírű walesi rockénekesnő, akit erőteljes, összetéveszthetetlenül rekettes hangja miatt gyakran neveznek a női Ross Stewartnak. Az 1951. június 8-án született művésznő az 1970-es és 80-as évek egyik legnagyobb pop-rock ikonja. Karrierje során több mint 100 millió lemezt adott el világszerte. A klasszikus rock és pop rock mellett énekelt country rockot és eurodiszkót is, utóbbit a Modern Talkingból ismert Dieter Bohlennel. Sok szeretettel köszöntjük őt születésnapi alkalmából, és természetesen üdvözöljük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. A folytatásban pedig jöjjenek a legjobb slágerek, kellemes hétfőt és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!

0: Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Néldo Gézát hallják. Június 8-a hétfő van, 216 évvel ezelőtt született Robert Schumann, német zeneszerző, a zenei romantika egyik vezéregyénisége. 1840-ben megnősült, házasságának első boldog éve bőséges zenei termést eredményezett, ebben az évben 138 dalt írt. A zenetörténet a dalok éveként jegyzi ezt az esztendőt, a későbbiekben egyre több, magasabb szintű alkotás került ki a kezei alól. Ilyenek például a szimfóniák vagy a kamaraművek. Nos, megyünk is tovább, érkeznek a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes hétfőt kívánok mindenkinek!

0: Ez a Csaba.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják. Ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
4: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
5: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken.
6: Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a június 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
7: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
8: Valamint online a jókaiszínház.hu oldalon.
9: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
10: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
11: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
12: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Köszöntöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. Június 8-a, hétfő van. A mai napon ünnepelnék 91. születésnapját a nemrégiben elhunyt Koltai János, Jászai Mari díjas magyar színművész, díszlettervező, képzőművész és filmrendező, akit a nagy közönség leginkább a Szomszédok című teleregény ikonikus karaktereként, Gábor Gáborként ismerhetett meg. Valódi reneszánsz emberként alkotott a magyar kulturális életben. Előbb a képzőművészeti főiskolán szerzett diplomát 1959-ben, majd 1963-ban végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Pályáját a Szegedi Nemzeti Színházban kezdte, majd 1965-től haláláig a Madách Színház hűséges tagja maradt, karakteres szerepei mellett számos darabnak a díszletét is ő tervezte. Tisztelettel emlékezünk rá!

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géczi Adrián vagyok. 2026. június 8-a hétfő, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Pedagógusokat köszöntöttek és díjaztak a Harukán iskolában. Fiatal művészek alkotásai nyitották meg a csabai nyarat. 11 intézmény kapta meg elsőként az Egészségtudatos Iskola címet. Gyertyákkal emlékeznek az elhunyt rendőrzászlósra Békés Csabán. Pedagógus napi ünnepséget rendeztek pénteken a Gyulai Szakképzési Centrum Harukán János Technikum Szakképzőiskola és Kollégiumban. Az eseményen az intézmény tanárait, oktatóit és munkatársait köszöntötték, valamint elismeréseket is átadtak. Dr. Görkényi Ernő Gyula polgármestere ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy a nevelés mindig a jövőnek szól. Kiemelte, hogy gyakran nehéz felismerni, milyen tehetség rejlik egy-egy diákban, és mit lehet kihozni belőle. Hozzátette, hogy a pedagógus pálya egyik legnagyobb szépségét a felfedezés, a tehetségek megtalálása és az önzetlen segítségnyújtás öröme adja. A polgármester felidézte Arisztotelész gondolatát, miszerint a tanítás gyökere keserű, de gyümölcse édes. Elmondta, hogy ez nem csak a kiemelkedő tehetségű, versenyeken sikeresen szereplő diákokra igaz, hanem különösen azokra a hátrányos helyzetű tanulókra is, akik számára a tananyag elsajátítása nagyobb kihívást jelent. Beszédében rámutatott arra is, hogy a tehetséggondozásban eredményes pedagógusok munkája mellett ugyanilyen fontos azoknak a tanároknak a tevékenysége, akik a nehezebb sorsú gyermekek oktatásáért és neveléséért dolgoznak. Szerint ezek a pedagógusok sokszor a reflektorfénytől távol végeznek olyan munkát, amely felbecsülhetetlen értéket jelent a társadalom számára. Dr. Görkény Ernő köszönetet mondott a pedagógusoknak és szakmai oktatóknak az odaadó, áldozatos és eredményes munkájukért. Az ünnepségen Ceglidiné Szappanos Anita, az intézmény igazgatója is köszöntötte a résztvevőket. Beszédében hangsúlyozta, hogy a tanári hivatás nem csupán a tudás átadásáról szól, hanem az odafigyelés és az emberi odafordulás művészetéről is. A Csabai Nyár programsorozatának nyitányaként rendezte meg vizsgakiállítását a Szeberényi Gusztáv Evangélikus Gimnázium művészeti tagozatának végzős osztálya csütörtökön. A Munkácsi Mihály Múzeumban a négy művészeti ágazat tanulói mutatták be gondolatébresztő alkotásaikat az érdeklődőknek. A kiállítás jól szemléltette, milyen jelentős fejlődésen mennek keresztül a diákok az 5 év során. Krajcsó László fotóművész és oktató elmondta, hogy a felvételiző tanulók portfólióiban kezdetben gyakran kedvencek vagy naplementék szerepelnek témaként. A képzés végére azonban már összetettebb gondolatokat és érzelmeket jelenítenek meg munkáikban. Hozzátette, hogy a végzősök képei sok esetben álmokról és mélyebb tartalmakról mesélnek, ami jól mutatja tudásuk és látásmódjuk fejlődését. A megnyitón Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója, valamint Vadászné Ablonci Emőke, az iskola igazgató helyettese is köszöntötte a megjelenteket és a művészeti képzésben résztvevő diákokat. Az igazgató helyettes kiemelte, hogy a következő tanévben szakgimnáziumi képzésben festőszak indul, míg technikumi formában grafikus, művészeti fotográfus és divattervező szakokra várják a jelentkezőket. Vadászné Ablonci Emőke hangsúlyozta, hogy az évek során valódi közösségé formálódtak, és az intézmény egyik legnagyobb értékének azt tartja, hogy a diákok és tanáraik együtt alkotnak, gondolkodnak és tanulnak egymástól. A fiatal művészek vizsgatállatát egy divat bemutató is színesítette, ahol a közönség mozgás közben is megtekintette a végzősök alkotásait.

Első alkalommal adták át Magyarországon az Egészségtudatos Iskola címet azoknak az intézményeknek, amelyek kiemelkedő munkát végeznek a gyermekek testi és lelki egészségének támogatásában, valamint az egészségtudatos szemlélet erősítésében. Az ünnepélyes díjátadónak a Gyulai Almási Kastély Stefánia Szárnya adott otthont. A rendezvényen elsőként Szűcs Dóra, az Országgyűlés Oktatási Bizottságának elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd Kertész Éva, a 21 nő az egészségügyért alapítvány ügyvezetője ismertette a kezdeményezés hátterét. Elmondta, hogy az ötletet aggasztó statisztikai adatok hívták életre, amelyek szerint a gyermekek több mint 30%-a túlsúlyos vagy elhízott, és minden negyedik fiatal valamilyen mentális nehézséggel küzd. Hangsúlyozta, hogy az egészségmegőrzés kérdésével intézményi szinten is foglalkozni kell, ezért a programot a jövőben országos szintre szeretnék kiterjeszteni. Kiemelte, hogy fontos olyan iskolai környezetet teremteni, ahová a gyermekek szívesen járnak, és ahol támogatást kapnak egészségük megőrzéséhez. A pályázatot az alapítvány a Gyulai Tankerületi Központtal közösen hirdette meg Békés vármegyei általános és középiskolák számára. A felhívásra 47 intézmény jelentkezett, közülük 11 nyert el az egészségtudatos iskola címet. A szervezők szerint Békés vármegyében számos iskola működik már most is az egészségtudatos szemlélet jegyében, ezért indították itt elsőként a programot. A bírálat során fontos szempont volt, hogy az intézmények rendszer szinten építsék be az egészséggel kapcsolatos ismereteket a mindennapokba és az oktatásba, valamint minél szélesebb körben vonják be a közösség tagjait az egészségmegőrzést szolgáló programokba. Elismerésbe részesült a Gyulai Implom József általános iskola is. Az intézmény igazgatója Szinta Éva elmondta, hogy napjainkban az egészséget számos külső hatás befolyásolja, ezért különösen fontos a tudatosságra nevelés és a megfelelő példamutatás. Hangsúlyozta, hogy az iskola korábban megszerzett ökoiskola, aktív iskola, boldog iskola és hős iskola címei mögött egész tanéven áttartó programok és kezdeményezések állnak, amelyek egyaránt a testi és lelki egészség erősítését szolgálják. A rendszeres mozgás mellett számos sportolási lehetőséget biztosítanak a tanulóknak, emellett a sakk, valamint a mentális egészséget támogató foglalkozások is fontos szerepet kapnak. A programokba a pedagógusokat és a szülőket is bevonják, többek között workshopok és közösségi események formájában. Az igazgató hozzátette, hogy a jövőben még nagyobb hangsúlyt szeretnének fektetni a szülők bevonására, hiszen az egészségtudatos szemlélet erősítés az egész közösség javát szolgálja. A díjazott intézmények oklevelet, emlékplakettet és pénzjutalmat is kaptak. A szervezők szerint azonban az elismerés legnagyobb értéke az, hogy ráirányítja a figyelmet azokra az iskolákra, amelyek kiemelten foglalkoznak a gyermekek testi és mentális egészségének támogatásával, valamint az egészségtudatos gondolkodás megalapozásával. Folyamatosan gyűlnek a gyertyák és mécsesek a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság Békés Csabai épület előtt. A június 3-án szolgálatteljesítés közben elhunyt 34 éves Szőlősi Tamás rendőrzászlós emlékére. A rendőrzászlós mélykeréken vesztette életét szolgálat közben. Szőlősi Tamás a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés rendészeti osztályának forgalom ellenőrző alosztályán járőrparancsnokként teljesített szolgálatot. A Gyulán született rendőr 2011. február 1-én kezdte pályafutását. Ugyanazon év júliusától a Szarvasi Rendőrkapitányság állományában dolgozott járőrként. 2019. szeptemberétől járőrvezetői beosztásba került a közlekedés rendészeti területen, majd 2021. júniusától járőrparancsnokként folytatta munkáját. A rendőrség napja alkalmából 2026. május 1-én soron kívül rendőrzászlóssá léptették elő. A tragédia híre mélyen megrendítette családját, barátait, kollégáit és ismerőseit. A hozzátartozók támogatására gyűjtés indult, a rendőrségen pedig emlékhelyet alakítottak ki. A főkapitányság épületénél azóta is sokan helyeznek egy gyertyákat és mécseseket, így tisztelegve Szőlősi Tamás emléke előtt. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Június 8-a hétfő van, 70. születésnapját ünnepli a mai napon Besenyei Péter, világbajnok magyar műrepülő versenyző, berepülő pilóta, oktató és a modern légiversenyzés egyik úttörője. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. Hölgyeim és uraim, megyünk is, tovább érkeznek a legjobb slágerek. Kellemes hétfőt és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra.

Új hét, újabb hétfő este, és a kedvenceink, szóval csak a szokásos, itt a Csaba Rádión. Hello, én Hászalai Balázs vagyok, rengeteg remek zenét készítettem elő ma estére is, úgyhogy már indítom is a következőt, érdemes lesz velem tartani.

0: Csaba kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Vágj bele most, 10-es később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
3: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
4: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.

0: Csaba.
1: Megint újjá született a Megtalállak még című retros láger. A 90-es évek elejé magyar felvétel kapott friss modern hangzást. Ezúttal Szabi Kis gondolta újra az FLM legendás lágerét. Méghozzá nem is akárkikkel. A feldolgozásban ott van például Lil Frog, sőt az eredeti előadó az FLM is csatlakozott. A nosztalgia és a mai hangzás így igazán egy ütős eredet alkot ebben a szerzeményben. A dal már korábban is felbukkant koncerteken, de most végre hivatalosan is megjelent Szabi Kis vadonatúj anyagán. A különlegesség, hogy a refrénben az eredeti hang is visszaköszön, így nem csak az új generáció, hanem a régi rajongók is találhatnak benne némi kapaszkodót.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli-teli-teli-teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágókép.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
0: Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Dupla élménnyel tért vissza a pop királya. Egyszerre debütálta Michael című film és a hozzátartozó hivatalos soundtrack album. Az új mozi Jacko életútját kíséri végig a Jackson 5 korszakától egészen a világhírű szóló slágerekig. A lemezen rengeteg örökzöld sorakozik, így a rajongók nem csak a vásznon, hanem zeneidek is újra mérhetik a sztár pályájának legjobb pillanatait. A film különlegessége, hogy a legendás előadó saját unokaöccse Jafar alakítja, ami még személyesebbé teszi az élményt. A pop királyáról szóló filmet már vetítik a budapesti mozik, májustól pedig vidéki filmszínházakban is.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ha tetszettek az este eddigi dalai, akkor mindenképpen maradjatok velünk. Igazán jó kis lágereket ígérhetek nektek a folytatásra is. Hétfőn, hello ismét, CH Szalai Balázs vagyok. Remélem, hogy a most elindult egy órát is együtt fogjuk tölteni. Jó rádiózást hozzá!

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Újabb világsztárok kerültek be az amerikai zenei örökség legfontosabb gyűjteményébe. Az Egyesült Államok kongresszusi könyvtára idén Taylor Swift és Beyoncé felvételeit is beválasztotta a Nemzeti Hangfelvétel Regiszterbe, amit sokan egyszerűen Amerika audiokánonjának neveznek. Taylor Swift 2014-es albuma, Beyoncé ikonikus kislemezei, valamint például Chaka Khan és Gogo's munkái is helyet kaptak az archívumban. A felvételeket kulturális és történelmi jelentőségük miatt választották.

0: a tegnap és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Már a tavalyi évben is volt egy hasonló tárlat a fővárosban, aztán pedzegették, hogy érkezik a következő, megelevenedik ismét egy legendás életút. A Freddie Mercury történetét bemutató kiállítás megnyílt a Magyar Zeneháza falai között. A tárlat nem csak a Queen ikonikus frontemberének pályáját idézi fel, hanem a zenekar 40 évvel ezelőtti budapesti koncertjének a hangulatát is megpróbálja visszahozni. A Freddie című kiállításon több száz személyes tárgy, jelmez és kézirat látható, amelyeket interaktív installációk és audio kommentátorok tesznek még élményszerűbbé. A látogatókat maga a legenda egykori közeli munkatársa vezeti végig a történeten, így a kulisszák mögé is bepillantást nyerhetünk. A hatalmas érdeklődést jól mutatja, hogy már elővételben is 10 000-nél több jegy fogyott el a budapesti kiállításra.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Folytatjuk a hétfő esténket, természetesen a kedvenceitekkel. Lesznek újdonságok, hozok érdekes témákat, és a régi nagy klasszikusok ugyancsak nálunk szólnak, ez a Csaba Rádió a következőkben is. A legjobb dalok a Lihászalai Balázs vagyok, és

0: kedvencei. Csaba Rádió.
1: Továbbra is tarul az ABBA különleges koncertélménye. A londoni Voyage Show-t már 4 millióan látták. A produkcióban a legendás zenekar tagjai digitális avatárokként lépnek színpadra, mégis olyan élményt adnak, mintha élő koncerten lennénk. Sokan kétségek között fogadták a hírét ennek a tervezett koncertsorozatnak, aztán mégis bejött, úgyhogy igazuk volt a szervezőknek. Már 2022 óta fut ez a látványos show, és nem csak a régi rajongókat, hanem az új generációkat is megszólítja. Az ABBA zenéje pedig marad még a színpadon, folytatódhatsz az idei évben is Londonban ez a show.

annyira mar meg amennyire akarom, vakarom bőröm sajgó sebeit. Lassul a DJ, sercek a bakelét.

0: kedvencei. Csaba Rádió.
1: Koncert helyett egy komplett élményvilágot ígér a 21 Pilots Londonban. A banda augusztus végén a Victoria Parkban tartja az idei egyetlen brit fellépését. Na ez az este nem csak a zenéről szól majd, a rajongók exkluzív kiállításon fedezhetik fel a zenekar világát, közösségi terek várják őket, és a turné ikonikus B-színpada is Londonba érkezik, azaz a 21 Pilots egy teljes élménycsomagot kínál a különleges koncert mellé. Nekünk pedig egy 2016-os slágerét kínál.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba.
1: A hét első napját zárjuk le, a kedvenceket itt hagyom azért nektek éjszakára is, holnap pedig a szokott időben este játszom majd ezeket. Remélem, hogy kedden is találkozunk. Most éjszakára kívánok nektek jó pihenést, Hászalai Balázst hallottátok.

0: érted. Nem számít ki mit érve, most senki nem ítél el, hogy mikor ki mit érte. Csak ennyi a feltételem, te menjél a kivétel.
1: Sosem voltam elég bátor utat engedni a szavaknak. Ha testem leláncol, hogyan születhettem szabadnak. Hát kitárom két karom, az élet úgyis kitani. Egekbe repít egyszer

0: rádiós lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csak a rádió.
1: Hallhatóan jobb.
2: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

értem küzdesz, mekkora butaság volt elhinni. Hogyha féltékennyé tudlak tenni, akkor még jobban fogsz szeretni. Erre itt van most ez a cetli, mert te azt hitted, nem érsz.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: műsoros lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Úgy múlnak az évek el, hogy a másik...
0: 88.9 Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.